fehér madár. A csontból nem sokára szép fehér madár lett. Felszállt, s ezt énekel.